van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virul csak jégvirág. Az ordon havason nem volt mín orgonán, csókos május éjszakán nem volt senki soha jó hozzám. Néha voltak esetek, azt hittem, hogy szeretek, úgy éreztem, hogy most végre mégis boldog lehetek, de az álom tovaszállt, mielőtt valóra vált, és a szívem idebenn úgy fáj. Minek a hold, minek az éj, amikor nincs az a veszély, hogy elemész lassan a szenvedély. Minek az ősz, minek a nyár, amikor nincs valaki már, akihez repülve mennék, ha vár. Van egy csendes panaszom, nekem nem volt tavaszom, nekem nem virult csak jégvirág az ordon havason, nem volt nyíló orgonám, csókos május éjszakán, nem volt senki soha jó.

0: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy.

a virágnak megtilt a nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet,

0: Tapad Magyar Rádió beszél. Jokonai Rádió. Jokonai Rádió.
1: Figyelem, figyelem! Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket rendkívülve, akcintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
2: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
3: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

magát. Mert a bletyka elszalad, ezt másnak tudni nem szabad, egy szóval, ami történt, köztünk marad. Csit, ne mondja tovább, csit, meguntam magát, bölcsen majd úgy.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940. 1940. év, új év.

Hallgatóink, operett előadás következik. Vig özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Maleczki Oszkár. Valencien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Roll de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Szilvánia felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Traszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus.

0: a legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a röltex áru.
1: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

0: Ti babek,
1: tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.
0: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
1: De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda.
0: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
2: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatolta?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Igen kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Nekik tagadni két karom. Nem merek szemedbe nézni, pedig úgy kívánok én. Szeretnélek arra kérni,

szeressél olyan nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

0: 21 Uhr. Hier Radio Bremen auf Welle 499, gleich 601 kHz. Sie hören die erste Sendung und Ihres neuen Senders. Auf Wiederhören morgen um 19 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. This is Radio Bremen on 499 meters. Good night.
1: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
2: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

kedvem van, míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz, míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyagdun a vizet, pláne hogyha van kifizet, szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények, egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg por van a kis polcom, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsika csak kocsonyácska Miskolcon.

0: ami jazz, van és szesz. Minek igyak Duna vizet, pláne, hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika, csak kocsonyácska, Miskolcon.
1: $20 for the tickets, and $5 you owe to Ben, and counting all deductions, that leaves you just $10.
2: So inspect me, Sarge, it's up to

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

Szívből nem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

titokban imádlak, régóta már. Vágyódom utánad, a szívem vár, epedbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon. Titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

Jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

édes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz, üres a délés kamra.

nagyomra gyorsan hosszan felkorog. Az anyja dörmög, rámorog. Nincs otthon méd sem állna, mert ma már a boltos minden csak jegyre áll.

napéte, álmos rántos medve bot. A béke mindent újból rendbe hoz. Fürödhet tejben, vajban, tisztamálna lében, most még aludj tovább.

0: Hát persze, hogy bámulja. Hát hogy legyen belőle főkapitány, hogyha nem bámulja a lezredes leányát?
1: Te maga beszélsz.
0: Hát persze, hogy készül a vacsora, készül, amit megrendeltem, nagyon jön.
1: Nem, maradok. Nekem itt lesz már még egy jelenetem. Egy nagyon hatásos jelenetem.
0: Hol már jól ennyi?
1: Nem érdekel.
0: Egy pillanatra.

kérem megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai Palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Száj, azt ne gügyög nékem, hogy leponja máj. Mondd azt, hogy hűséges, bár is nyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek. Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogyha te nem szeretsz a szirániát.
1: Puszit akar a fiú, hogyha kell adok, mert az együttműködés nagy híve vagyok.
0: Megértettem kis pofám, szívem, mint a vaj, két nyelvű apám.

0: mondd azt, hogy hűséges bárisnyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek.
1: Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogy ha te nem szeretsz, az vidánia.

0: valamicsipcsuk, ilyen olyan nő ügye.
1: Mert hogyha senkit nem vár este felé, már rögtön rásedik, hogy ügye.
0: Ez persze tévedés, könnyű a szép tevés, egy kicsi csók is olyan könnyű.

hez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: serelem heznem chtěl i, serelem hez chtěl etí, šládní řetí uchěl ostatní. Megňukta tu dolog, ne to ni táš, jíš chuť tem okolom, nemíš vytáš, ám čok, hol, pelele, pelele.
1: Egy a fontos ma már, tananyag, felejtető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét, el is mondhatsz előre, nos halljam.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.
2: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffmann a Központi Városháza üzletházában.

L'agnol que s'avuiva fiaro. Mem que el xoc ell remet ja.

Végzetem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért. Kár, bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem

0: Serceg a túlhegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este, ha gongít a kapuja nyit.

Mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a furzicsán, a furzicsánnak ízes levele van, a pipa száron vívő, betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a furzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a furzicsánba, de az ember mint hiába, mit tehetek hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, az rossz ember nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj.

Ci de primă pipă dohania, la purziceană, purziceană. Ízes levele van, a pipa száron bívül, de tele van. De hogyha megpiszkálok, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincs ez, dohányom elszívom. A purziceánom jó pipának hosszú szára eldugul a purziceánba. Mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba? Egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purziceán szereti, azra szemben nem lehet. Purziceán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom át. De hogyha füstben úszik, már a szabám. Azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purziceán, a purziceánnak ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van. De hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purziceánom. Jó pipának hosszú szára eldugul a purziceánba. Mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba? Egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purziceán szereti, az az ember nem lehet. Purziceán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgy sem szivakom ám. De hogyha füstben úszik, már a szobám. Azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purziceán, a purziceánnak ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van. De hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purziceánom. Jó pipának hosszú szára eldugul a purziceánba. Mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba? Egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purziceán szereti, az az ember nem lehet. Hey!

hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a festet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a hitben fügyüli pest, minden jelző nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főveső. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymenké. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzese.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserél lesz a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

csupa taktika, taktika csak. Itt van az óra, hogy végre szeressen, ne várjon a csókkal soká. Úgy ver a szívem is, mint az az óra, hogy tik-tiki-tik-tiki-tá.

Van egy Dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám. Jöjjön oda baba, úgyis tudom magad, régen spórolnám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha puszit akar egy csöp,

elmegyünk hagyvadult ebenni, angyalkának fogom nevenni, kis vappuszitakar egy csöppet se zavar tessék szerezni. Mert én tőlem a legvadabbodok fideli, lehetünk majd a Dunán egész fideli. Van egy tudatáti papillám, ritkán csak a legabillám, jöjjön oda maga, úgy is tudom maga.

Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

magamhoz a sok ború, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, egy kacakok én, a rossz hírektől nem remegek én, nekem a gond sosem rand, maradok víg és gond. Egy, ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig nevetek én. Ha fűzik a komor plekkán, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó merkál, ezen szívből kacakok én. Ha pénzem nincs hókényén, egy, csak kacajom szám, mert a gazdag néném tulipános ládikója nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig nevetek én.

Ahol eszki nem hozhat, ezen mindig kaszadok én. Ha főzik a komor plekkel, a sötétben, ahol nincs fény, a gedélyem csuda jó merthál, ezen mindig nevetek én. Ha pénzem nincs hó végén, hely, csak kacajom száll, mert a gazdag néném tulipános ládikója nyitva áll. Ha hallott valami rosszat, legyen én hír, vagy igaz kény, a sodromból eszki nem hozhat,

0: Jacob. A hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezen túl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.
1: Kérem a következő számot.
2: És akkor a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van, vagy ott? Benyújtott rá? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Tettősora, kérem szépen, négyes, van tettősora?
4: Négyes szám magyar nótát az élet.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol van.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

lovat ezt, minden öreg ez jóvá lesz. Ha van egy üveg tesz, ha van egyre meg jazz, tudom sikeren lesz. Van egy kitűnő szisztémám, ha a kicsinő nem néz rám, sohasem vagyok bőt, és

0: Aló, aló.
1: Catu camagat, casi chocolom, itt Tibor.
0: Hogy érti?
1: Hogy én magát, jaj, hát nagyon.
0: És maga engem?
1: Aló, aló. De kérem, aló, központ, aló. Központka, drága központka, kérem, aló. Na végre.
0: Katóka, csak azt akarom mondani, figyel?
1: Ma figyeljen!
0: Angyalkám, ha szeretném!

Mindenem! Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.

jó is lenne, vissza vágynak lenni. A múltamból, ha nem maradna semmi, nem égetne a bűn bánatok könnyen. Én Istenem,

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Okay.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Minden órában Orion Rádió.

0: I lytter til Radio Merkur.
1: Szép alakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a füveget.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart perfumeri, Bécsi utca 9.

a bestiának. Mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzsal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden port.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Képes figyelő. Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Ihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakocs György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

az egy pillint úr, Lillel ő hamar lángra gyúr, és ezt ők minden óra szánt.

és kérem legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságok elintézeni.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio D.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

megvan magáról a véleménye, maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat él. Megvan magáról a véleménye, maga kis hamis.

0: Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, éljen a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport!
1: Láttam az olimpiát, amíg élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólós tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki? A rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Már előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű feleséget, Debella. Hát a másért nem, ezért érdemes volt kimenni az olimpiátra. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport!

0: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Kipos idem panzio Balaton lelle. Első rendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

Filozofom, což az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavaszocska elkábít, nem az a

az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

0: modern kisnőnek van igénye itt elég. Csak annyit kérek tőled, nos a vegyél egy kudét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy merkundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobban legyed, ide szed, oda legész. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

0: Men terrassen in ha egy férfi erélyes, jobb ha ő egy tett, ide tett, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szívhajos nem vagyok, valóban én.
1: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy

0: legyen. Nem a hűvösből táján, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragdod a legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrű kénguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy tetszi, de tetszod a férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

akkor se, ha százszor elhazudjuk. Az életünkben azon múlik minden, hogy azt az igazit feledni tudjuk. Mindenkit elfelednek egyszer.